0: kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
1: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírti?

0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Ugye tudod, hogy az emberek mind ugyanazt a befejezést kapják? Csak az ideák élnek örökké. Egy húsvér ember korántsem.
2: Tudom, de én olyan akarok lenni, aki csinál valamit. Nem valami, amit csináltak. Engedélyt adsz rá, hogy ember legyek?
1: Nincs szükséged az engedélyemre.
2: De hát te alkottál, nincs hatalmad fölöttem.
1: Ugyanannyi hatalmam van csak fölötted, mint a saját lányom fölött. Róla kaptad a nevedet, Barbara, és neked ugyanúgy a legjobbakat kívántam, ahogy neki is. Mi anyák a lányaink háta mögött állunk, hogy visszanézve lássák, milyen messzire jutottak. Fogd meg a kezem, és most hunyd be a szemed.
0: Egy filmzene most, egy filmzene most.
3: A Best FM-en.
1: Most érez.
3: A Best FM-en. I used to float.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák. 61 méter magasból mentettek ki egy sérült nőt a debreceni nagy templomból. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák, a tanévkezdésre pedig az épületeket is felkészítették a városban. A nyári szünetben 38 a debreceni tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben végeztek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat. Ezt az időszakot olyan feladatokra használták ki, amelyeket tanítás mellett nehezebb lett volna elvégezni. Kisebb javítások és nagyobb felújítások egyaránt zajlottak, hogy szeptemberre rendezett és megfelelően előkészített környezet várja a diákokat és a pedagógusokat. A debreceni tankerületi központ intézményeiben idén több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet. Nem mindennapi mentésben vettek részt a debreceni mentők a napokban. Egy végtag sérült nőhöz riasztották őket a református nagy templom magas tornyába. A nehezen megközelíthető helyszínen a mentők ellátták a sérültet, fájdalmát gyógyszerrel csillapították, majd teljes teströgzítést alkalmaztak. A nőt ezt követően a tűzoltókkal együttműködve speciális mentési technikával hozták le, mintegy 61 méteres magasságból. A sérültet stabil állapotban szállították a kórház baleseti osztályára, közölte az OMS. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
3: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől, szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
2: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a Debreceni Farmer Expo-n. Lopott rollerrel bukott le egy hajdúböszörményi férfi Debrecenben. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a Debreceni Farmer Expo-n. Az ország egyik legnagyobb agrár- és élelmiszeripari szakkiállítása és vásáron nemrég ért véget a Cívisvárosban, amelyen az idei súlyos aszálykár és a mezőgazdaság alkalmazkodása került a középpontba. A szakemberek és a gazdálkodók azt vizsgálták, hogyan lehet a változó klímához igazítani a termelést, és miként őrizhető meg több víz a talajban. Az idei év különösen nehéz a gazdálkodóknak. A térségben a kukorica esetében akár 50-60%-os terméskieséssel is számolnak. Napraforgóból pedig az átlagos mennyiség mintegy kétharmada teremhet meg, hangzott el az eseményen. Nem jutott messzire a lopott rollerrel egy hajdúböszörményi férfi. A debreceni nyomozók augusztus 27-én este figyeltek fel rá, miközben a két kerekűt maga mellett tolta. Igazoltatták, majd a férfi elismerte, hogy nem sokkal korábban egy edzőterem elől lopta el a rollert. A rendőrök lefoglalták a járművet, a férfit pedig előállították és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A roller tulajdonosa időközben jelentkezett, így a kétkerekű hamar visszakerülhetett hozzá. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a férfi más hasonló lopásokkal összefüggésbe hozható-e. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
3: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztal, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak helyen ki is száradtak.
2: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Akár 5 millió forintos bírság is járhat a parlagfű miatt. Életmentő pont lett a debreceni Ady Endre gimnázium. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne bánts világ programra. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben is egyre több helyen virágzik a parlagfű, főként az elhanyagolt gazos területeken. A Nébih friss adatai szerint Hajdúbiharban is találtak már virágzó példányokat. Országosan pedig a növények 80-100%-a már virágzásra kész állapotban van. A parlagfű írtása kötelező, és aki nem védekezik ellene, akár 5 millió forintos növényvédelmi bírságot is kaphat. A növény főként utak mentén, árok, partokon, elhanyagolt telkeken és nem művelt területeken jelenik meg. Debrecenben, Alsó Józsán például a környéken élők egy MÁV terület kaszálását is kérték a napokban, a magas gaz és a parlagfű miatt. A fertőzött területeket bárki bejelentheti a Nébih parlagfű bejelentő rendszerén keresztül. Újabb debreceni iskola csatlakozott az életmentő pontokhoz, hivatalosan is azzá nyilvánították a debreceni Ady Endre gimnáziumot. Az intézményben már korábban is nagy hangsúlyt fektettek az életmentés oktatására. 2022-ben például az országos mentőszolgálat szakemberei mutatták meg a diákoknak az újraélesztés és a defibrillátor használatának alapjait. Az életmentő pont címmel most tovább erősödik az iskola felkészültsége arra az esetre, ha valakinek azonnali segítségre lenne szüksége, mutat rá a HAON. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne bánts világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját kérdeztük.
2: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, jó lesz elfelejteni az olyan partnert vagy üzlettársat, aki megpróbálja önt manipulálni vagy az ellenőrzése alá vonni. A csillagok szerint egy kostással hegyeket tudna megmozgatni. Mika, a sikere azon múlhat, hogy meg tudja győzni a többieket arról, hogy amit tesz, azt helyesen teszi. A magánéletébe több szint kellene vinnie, ezt tanácsolják önnek a csillagok. Ikrek, most olyan programjai lehetnek, amelyek erkölcsi és anyagi haszonnal járnak, most ön a nyerő, de a részletkérdéseket a párjával vitassa meg, a lényeg, hogy észszerűen cselekedjen. Rák, azt érezheti, hogy sorsáról mások döntenek, esetleg azt látja, hogy társai hanyagsága miatt nem sikerülnek a tervei, kedveli a csapatmunkát, most mégis jobb lenne önmagára hagyatkoznia. Oroszlán, ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkozunk, ami persze konfliktusokat is szülhet, az űrzavart fokozhatja az is, ha a gondolatait nem tudja pontosan kifejezni. Szűz, nincs ideje a magánéletével foglalkozni, bizonyára leköti a munkája, és idegessé válik, ha el akarják vonni a figyelmét, pedig ön nagyon békeszerető és higgadt természetű. Mérleg, lelkesedése másokat is magával ragadhat, és mind többen keresik a társaságát. Ne utasítsa el a közeledni vágyókat, ön akkor van csúcsformában, egy egész csapatot tud maga körül. Skorpió, fizikai teljesítő képessége most nem túl jó, a tűrőképessége is hagy kívánnivalókat maga után, ezt vegye figyelembe, mielőtt újabb feladatokra vállalkozik. Nyilas, ne hagyja eltéríteni magát eredeti terveitől, maradjon következetes, ne kockáztassa azt, amit már sikerült megszereznie. Bak, a csillagok állása nehezen feloldható gondot jelez, de ő sosem veszíti el a reményt, mindig megtalálja a megoldást, felülkerekedik a problémán, és pár nap múlva el is felejti. Vízöntő. A szorgalom és a kitartás előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, nem szabad lemondania arról, ami nem megy első nekifutásra, a hét elején elrontott dolgokat most helyrehozhatja. Alak. Mostantól fontos a tudatos erőgyűjtés és a rendszeres meditálás, hogy el tudjon bánni az ön előtt álló feladatokkal. A következő időszak ugyanis nehéz, ám nem esteendőkben bővelkedik.

0: jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az igazán nagy dolgok az apró rezdülésekben érhetők tetten. Mennyivel szegényebb a tenger végtelen felszíne, ha nem fodrozzák hullámok? Mennyivel egyhangúbb a kék ég, ha nem csipkézik apró felhők? És milyen halott az erdő is, ha a fák ágai nem fészkelnek madarak, a fűben nem nyüzsögnek parányi bogarak? Ilyen a lélek is. Ha nem figyelünk az alig észrevehető apró örömökre, az élet szépségének legjavát veszthetjük el.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák. 61 méter magasból mentettek ki egy sérült nőt a debreceni nagy templomból. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák, a tanévkezdésre pedig az épületeket is felkészítették a városban. A nyári szünetben 38 a debreceni tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben végeztek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat. Ezt az időszakot olyan feladatokra használták ki, amelyeket tanítás mellett nehezebb lett volna elvégezni. Kisebb javítások és nagyobb felújítások egyaránt zajlottak, hogy szeptemberre rendezett és megfelelően előkészített környezet várja a diákokat és a pedagógusokat. A debreceni tankerületi központ intézményeiben idén több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet. Nem mindennapi mentésben vettek részt a debreceni mentők a napokban. Egy végtag sérült nőhöz riasztották őket a református nagy templom magas tornyába. A nehezen megközelíthető helyszínen a mentők ellátták a sérültet, fájdalmát gyógyszerrel csillapították, majd teljes teströgzítést alkalmaztak. A nőt ezt követően a tűzoltókkal együttműködve speciális mentési technikával hozták le, mintegy 61 méteres magasságból. A sérültet stabil állapotban szállították a kórház baleseti osztályára, közölte az OMS. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
4: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
3: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.
5: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! Ez itt a Best a 104.6-on, 2026. augusztus 30-a. Vasárnap reggel 8 óra van. Nem tudom, hogy egyáltalán ébren van-e bárki rajtam kívül. Minden esetre elkezdjük a mai napot a legjobb zenékkel. Itt van Ász a Favidán és a One Day.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: A hír

0: Best FM-et hallgatják, 104.6, Debrecen kedvencei nálunk szólnak, jó pihenést mindenkinek. A mai nap első telefonálója pedig Tamás.
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
1: A 4-es Senebes irányába az autópálya felhajtó előtt kint van a trafipax. Jó utat!
0: Köszönjük szépen, tehát a 4-es Senebes felé trafiznak a rendőrök. Szabályosan közlekedni olcsóbb egyébként.
2: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: És támogassák önök is a közlekedési infókat. Ha látnak, hallanak valamit útközben, akkor írjanak a 3933 1046-ra, vagy hívjanak fel az 500-540-en. Mi pedig most Ibiza felé kerülünk. Mike Posner és az I Took a Pill in Ibiza. I took a

0: a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eléggé zsonganak a trafipaxok kint az utakon. Mi pont az előbb mondtuk, hogy mérnek négyesen Ebes felé az autópálya felhajtónál, és még valahol.
1: Sziasztok, Misi vagyok. Szia. A négyesen téglás előtt is mérnek.
0: Köszönjük szépen. És még egy közlekedési info. Holnap megkezdik az ítélőtábla mélygarázsának a korszerűsítését. A parkolási rendszert fogják egy kicsit átalakítani. Kb. 2 hétig fog tartani a munka. A mélygarázst folyamatosan lehet majd használni, viszont azért fennakadások előfordulhatnak. Megértést és türelmet kérnek mindenkitől, tehát a következő 2 hétben egy picit nehézkesebb lehet a parkolás az ítélőtábla mélygarázsában. Az ítélet jogerős, jön a Gazebo és az I Like Chopin.

0: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák. 61 méter magasból mentettek ki egy sérült nőt a debreceni nagy templomból. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák, a tanévkezdésre pedig az épületeket is felkészítették a városban. A nyári szünetben 38 a debreceni tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben végeztek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat. Ezt az időszakot olyan feladatokra használták ki, amelyeket tanítás mellett nehezebb lett volna elvégezni. Kisebb javítások és nagyobb felújítások egyaránt zajlottak, hogy szeptemberre rendezett és megfelelően előkészített környezet várja a diákokat és a pedagógusokat. A debreceni tankerületi központ intézményeiben idén több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet. Nem mindennapi mentésben vettek részt a debreceni mentők a napokban. Egy végtag sérült nőhöz riasztották őket a református nagy templom magas tornyába. A nehezen megközelíthető helyszínen a mentők ellátták a sérültet, fájdalmát gyógyszerrel csillapították, majd teljes teströgzítést alkalmaztak. A nőt ezt követően a tűzoltókkal együttműködve speciális mentési technikával hozták le, mintegy 61 méteres magasságból. A sérültet stabil állapotban szállították a kórház baleseti osztályára, közölte az OMS. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
0: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! 2026. augusztus 30-a vasárnap 9 óra van. A legfontosabb dolgunk ma az, hogy ne legyen semmi fontos dolgunk, lazulás, pihenés, és közben a Best FM. Itt a Fun és a We Are Young.

Jó reggel, Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Az ilyen zenékért még vasárnap is érdemes felkelni. Ez ott Paul Kalkbrenner és a Sky and Sand. És nézzük meg, hogy van-e születésnapos a környékükön. Ha igen, akkor ne csak egy Facebook üzenettel rendezzék le őt, hanem nyerjenek neki egy tortát is. Nem sokára jön a mai szülinapi játékunk. Adok még egy kis időt, jó? Azoknak, akik most ébrednek, későn kapcsolnak, azoknak még van idejük arra, hogy benevezzék az ünnepeltet. A bestfmdebrecen.hu oldalra menjenek fel, és ott egy pillanat alatt elintézhetik, aztán majd hamarosan sorsoljuk is a mai ajándékot. Tehát bestfmdebrecen.hu még így az utolsó

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sok izgalmat nem tartogat az időjárás, marad a csendes, nyárias, napos idő. A hőmérők 30-31 fok körüli értékeket mutatnak majd a következő órákban.
1: FM 104,6 MHz. Best FM rádió.
0: Nagy Bogi jön most, akinek volt egy kis kalandja a hétvégén, egy fesztiválon lépett föl, és hát nem teljesen tudni, hogy hogy, de a koncertje után valaki ellopta a mikrofonját. Az énekesnő ki is tett egy posztot, amiben hát rendőrségi feljelentést lebegtetett be. Nem tudjuk, hogy emiatt, vagy valami más miatt, aztán végül is a koncert helyszíne mellett a fűben eldobva megtalálták a mikrofont, úgyhogy végül is visszakerült hozzá. Hát végül is mindenki szokott a koncertekről valami emléket elvinni, nem? Zenekaros pólót, sapkát, stb. Hát valaképpen a mikrofont választotta. Nagy Bogi, és a Jól leszek újra, most a Besten!

0: Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát annak ellenére, hogy vasárnap van, azért elég aktívan dolgoznak a trafipaxok a megyei utakon. Ellenőrzés van a 35-ösön, Böszörmény után Görbeháza felé haladva. Még mindig kint vannak a rendőrök a 4-esen, Debrecen és Ebes között az autópálya felhajtó környékén, és a 4-esen Téglás térségében is mérnek, és egészen friss ebben a pillanatban írja nekünk István, hogy sziasztok, a 471-esen Aradvány pusztánál ellenőrzés. Ezt is köszönjük.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: A Besten padlógázzal megyünk tovább, jön Sanapal és a She Doesn't Mind.

Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a Debreceni Farmer Expo-n. Lopott rollerrel bukott le egy hajdúböszörményi férfi Debrecenben. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a Debreceni Farmer Expo-n. Az ország egyik legnagyobb agrár- és élelmiszeripari szakkiállítása és vására nemrég ért véget a Cívisvárosban, amelyen az idei súlyos aszálykár és a mezőgazdaság alkalmazkodása került a középpontba. A szakemberek és a gazdálkodók azt vizsgálták, hogyan lehet a változó klímához igazítani a termelést, és miként őrizhető meg több víz a talajban. Az idei év különös nehéz a gazdálkodóknak. A térségben a kukorica esetében akár 50-60%-os terméskieséssel is számolnak. Napraforgóból pedig az átlagos mennyiség mintegy kétharmada teremhet meg, hangzott el az eseményen. Nem jutott messzire a lopott rollerrel egy hajdúböszörményi férfi. A debreceni nyomozók augusztus 27-én este figyeltek fel rá, miközben a két kerekűt maga mellett tolta. Igazoltatták, majd a férfi elismerte, hogy nem sokkal korábban egy edzőterem elől lopta el a rollert. A rendőrök lefoglalták a járművet, a férfit pedig előállították és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A roller tulajdonosa időközben jelentkezett, így a kétkerekű hamar visszakerülhetett hozzá. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a férfi más hasonló lopásokkal összefüggésbe hozható-e. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztal, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük szépen, hírek legközelebb egy óra múlva. Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Hello és jó hétvégét mindenkinek, akinek ma van a születésnap. Napja. Annak először is sok boldogságot, másodszor pedig legyen telefon közelben, mert nem sokára odaadjuk valakinek a szülinapi tortát. Izgalmas lesz. Na de hát addig is természetesen a legütősebb zenékkel ébresztjük a várost. Jön Dócsi és az Anxiety.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: felülön tessék arrafelé közlekedni.
1: A Trophypax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És még egy fontos hír az utakkal kapcsolatban. A jövő héten folytatják a Domokos Márton út építését. Ugye ez fogja összekötni a 354-es és a 33-as főutat. Szeptember 1-én kezdik folytatni a munkát, és hát emiatt ott a környéken forgalomkorlátozásokra, megváltozott forgalmi rendre kell számítani. Tehát kedden, szeptember 1-én folytatódik a Domokos Márton út építése Debrecenben. Mi pedig folytatjuk az Anzibárral. Jön tőlük a Vágyom rád.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.

0: A Bestet hallgatják a 104.6-on, 11:01. Jó pihenést mindenkinek. Nézzük, hogy mit terveztek nekünk már a csillagok. Mondjuk erről jobb lett volna, hogy egyeztetnek előtte velünk is, de mindegy, jön a horoszkóp.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: Kós, jó lesz elfelejteni az olyan partnert vagy üzlettársat, aki megpróbálja önt manipulálni vagy az ellenőrzése alá vonni. A csillagok szerint egy kostással hegyeket tudna megmozgatni. Mika, a sikere azon múlhat, hogy meg tudja győzni a többieket arról, hogy amit tesz, azt helyesen teszi. A magánéletébe több szint kellene vinnie, ezt tanácsolják önnek a csillagok. Ikrek, most olyan programjai lehetnek, amelyek erkölcsi és anyagi haszonnal járnak, most ön a nyerő, de a részletkérdéseket a párjával vitassa meg. A lényeg, hogy észszerűen cselekedjen. Rák, azt érezheti, hogy sorsáról mások döntenek, esetleg azt látja, hogy társai hanyagsága miatt nem sikerülnek a tervei, kedveli a csapatmunkát, most mégis jobb lenne önmagára hagyatkoznia. Oroszlán, ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkozunk, ami persze konfliktusokat is szülhet, az űrzavart fokozhatja az is, ha a gondolatait nem tudja pontosan kifejezni. Szűz, nincs ideje a magánéletével foglalkozni, bizonyára leköti a munkája, és idegessé válik, ha el akarják vonni a figyelmét, pedig ön nagyon békeszerető és higgadt természetű. Mérleg, lelkesedése másokat is magával ragadhat, és mind többen keresik a társaságát. Ne utasítsa el a közeledni vágyókat, ön akkor van csúcsformában, egy egész csapatot tud maga körül. Skorpió, fizikai teljesítő képessége most nem túl jó, a tűrőképessége is hagy kívánnivalókat maga után, ezt vegye figyelembe, mielőtt újabb feladatokra vállalkozik. Nyilas, ne hagyja eltéríteni magát eredeti terveitől, maradjon következetes, ne kockáztassa azt, amit már sikerült megszereznie. Vak, a csillagok állása nehezen feloldható gondot jelez, de ő sosem veszíti el a reményt, mindig megtalálja a megoldást, felülkerekedik a problémán, és pár nap múlva el is felejti. Vízöntő. A szorgalom és a kitartás előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, nem szabad lemondania arról, ami nem megy első nekifutásra, a hét elején elrontott dolgokat most helyrehozhatja. Alak. Mostantól fontos a tudatos erőgyűjtés és a rendszeres meditálás, hogy el tudjon bánni az ön előtt álló feladatokkal. A következő időszak ugyanis nehéz, ám nemes teendőkben bővelkedik.
2: Énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
2: A Best FM-en.

0: Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát Debrecen kedvenc szülinapi játéka is itt van. Először is Isten éltesse mindenkit, akinek augusztus 30-án van a szülinapja. Sok boldogságot kívánunk nekik az egész Best FM nevében. És akkor nézzük, hogy kiket neveztek a hallgatóink a mai játékba. Például Seresné Holba Vanessát, az anyukája és az apukája köszönti rajtunk keresztül. Nagy Balázs 43 éves lett. Szép örömteli napot kíván neki az apósa, az anyósa, a sógörnője Viki és a családja. Buka Sándorné, Marika is ünnepel, a családja gondolt rá. Cégéni Csilla, szintén születésnapos, a barátnője Szabina köszönti őt rajtunk keresztül. Aztán ott van Áncsán Adélka, aki 4 éves lett, sógornője Lana, Pollika és Dóri, illetve Karcsi szeretné őt felköszönteni, Isten éltesse a nagylányt. Brojnáné Rozit, a férje köszönti születésnapja alkalmából. Pap Noé László, 1 éves, a szülei és a nővére köszönti ezt a zsivány mosolygós fiút. Faragó Gábor is születésnapozik, Veca Bogi és a többiek köszöntik őt Hajdúsámsonban. Máté Piroska kerek évfordulót ünnepel. Rozgonyi Zsuzsa, ha jól értem az üzenetet, a lánya köszönti őt, Isten éltesse. El Hallof Bennett, papa, mama és a család gondolt rád, második születésnapod alkalmából. Kis Attila Gábort, a szülei, a testvérei és a párja Enikő köszönti. Aztán ott van Makrai József, ő is születésnapos. Bálintka és Zsófika köszönti őt. Kis Jánost a felesége köszönti Debrecenben a Kard utcán, 73. születésnapja alkalmából. Kelemen Erzsébet, szintén születésnapos. Kati Imréné és családja kíván neki boldog szülinapot, meg mi is természetesen. Szokolai Gábor Dominik, 4 éves, a családja köszönti őt. Szilágyiné Kajtácsi Szilvia, a sógornője, unokaöccse és sógora köszönti őt. Édesanyja köszönti Lakatos Boglárkát Debrecenben az Ecsedi utcán 20. születésnapja alkalmából. Nagy Cucin Enikő, sógornője Enci köszönti őt, illetve, hogyha jól sejtem, ez a köszöntés is neki szól. Kis Enci és Kis Imidezi másik üzenetben jött, Isten éltesse. Aztán Szatmári Luca Virág, anya, apa, Mesi és Lóri köszönt téged 14. születésnapod alkalmából. Erdei Andrásnak is születésnapja van, Barnác Barbara köszönti őt. Antal Lászlóné szintén születésnapos, családja és unokái gondoltak rá. Bodnáné Szegedi Alexandra pedig a férje és a testvérei által lett benevezve a mai játékba. Sok boldogságot mindenkinek, akinek ma van a születésnapja. Isten éltesse mindenkit. Happy birthday! És hát ugye az ünnepeltek közül van egy valaki, akit most egy kis ajándékkal is meglepünk. Én itt kisorsoltam már valakit, akit hívunk is gyorsan.
1: Halló!
0: Halló, szia! Zolit keresem, megtaláltam?
1: Szia! Én vagyok, igen.
0: Szia, Zolikám! Mesélj nekem egy kicsit, hogy telik ez a nagyon fontos nap ma?
1: Hát igazából tegnap este már megünnepeltük. Volt még 2 másik barátom is, akiknek szintén ilyenkor van, és akkor így egybe megtartottuk.
0: Jól sikerült? Jó buli volt?
1: Hát jó sikerül.
0: Azt hallom a hangodon, hogy egy kicsit még a hatása alatt vagy. Hát figyelj, az a helyzet, hogy itt a rádióban téged sorsoltunk ki.
1: Köszönöm.
0: Úgyhogy te vagy ma a nap ünnepeltje nálunk. Gratulálunk, boldog születésnapot neked. És tiéd a Monami kávézó és cukrászda ajándéka 2026 cukormentes tortájával, a Szilva Fácska Fantázia nevű tortával fognak meglepni téged. Gratulálunk az egész Best FM nevében, és boldog szülinapot kívánunk neked.
1: Wow, köszönöm szépen.
0: Gratulálok.
1: Így kicsit másnaposan jó lesz.
0: bízunk benne, hogy segíteni fog egy kis tejre rázódni neked.
1: Bízom benne.
0: Forintos kérdés, kire tippelsz? Ki nevezett be téged a szülinapi játékunkba?
1: Hát a táromra, Evire tippelek.
0: Stimmel, mit üzelsz neki?
1: Nagyon szeretem őt, és hát köszönöm neki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Akár 5 millió forintos bírság is járhat a parlagfű miatt. Életmentő pont lett a debreceni Ady Endre gimnázium. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne bánts világ programra. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben is egyre több helyen virágzik a parlagfű, főként az elhanyagolt gazos területeken. A Nébih friss adatai szerint Hajdúbiharban is találtak már virágzó példányokat, országosan pedig a növények 80-100%-a már virágzásra kész állapotban van. A parlagfű írtása kötelező, és aki nem védekezik ellene, akár 5 millió forintos növényvédelmi bírságot is kaphat. A növény főként utak mentén, árokpartokon, elhanyagolt telkeken és nem művelt területeken jelenik meg. Debrecenben, Alsó Józsán például a környéken élők egy MÁV terület kaszálását is kérték a napokban, a magas gaz és a parlagfű miatt. A fertőzött területeket bárki bejelentheti a Nébih parlagfű bejelentő rendszerén keresztül. Újabb debreceni iskola csatlakozott az életmentő pontokhoz, hivatalosan is azzá nyilvánították a debreceni Ady Endre gimnáziumot. Az intézményben már korábban is nagy hangsúlyt fektettek az életmentés oktatására. 2022-ben például az országos mentőszolgálat szakemberei mutatták meg a diákoknak az újraélesztés és a defibrillátor használatának alapjait. Az életmentő pont címmel most tovább erősödik az iskola felkészültsége arra az esetre, ha valaki akinek azonnali segítségre lenne szüksége, mutat rá a HAON. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne bánts világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját kérdeztük.
2: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadás kell nekik végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
1: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Csábít egy éjjel.

0: kiabálni mondandójuk, vagy kérdésük van, akkor nyugodtan dobjanak ránk egy üzenetet, 39-33-104-6, vagy hívjanak minket 500-540.
1: A hétvégi pihenéshez is.
2: Best FM.
1: Mindig veled.
0: A focistáink ugye hétvégén nem pihennek, ez a hétvégén is forduló volt a labdarúgó NB1-ben, mindenki tudja, 2-2-es döntetlen értünk el, itt van az MTK ellen, ezzel egy pontot szerzett a csapat, jelen pillanatban a tabellán a, hát nem túl előkelő 9. helyen vagyunk 6 ponttal. A következő forduló az megint elég nehéznek ígérkezik, szeptember 5-én este 8-tól a Paks otthonában lép pályára a Loki, tehát szeptember 5-én este 8-tól a Paks otthonában folytatjuk a labdarúgó NB1-et, az is lehet, hogy addigra már nem Gert Remmel lesz a mieink vezetőedzője, ugye itt a különböző sportoldalak megszellőztették a hírt, hogy általában nagyon megrendült a klubvezetés bizalma a DVSC vezetőedzője felé. Hangsúlyozom, ezek egyelőre zuhanyhíradós pletykák, tehát a klub részéről senki nem erősítette még meg. De hát azért nem lenne olyan nagy csoda, hogyha edzőváltás lenne Debrecenben. Szóval a lényeg a következő fordulóban Pakson játszunk, ez a meccs szeptember 5-én este 8-tól lesz. Hajrá Debrecen, hajrá Loki. Mi pedig Aucsilla dalát játsszuk önöknek, nem sokára jön majd a Jól vagyok és pont.
2: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szia Kati! Hogy vagy?
4: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
3: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
4: Á, én már öreg vagyok hozzá.
3: Dehogy vagy? A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
4: Tényleg?
3: Bizony. Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled. A Best FM. A Best FM.

0: sexy and I know it.
1: Köszöntjük Rózsa nevű hallgatóinkat! A Rózsa latin eredetű női név. Legismertebb tulajdonosa Péter Rózsa, a 20. századi matematika nagy alakja, a másik pedig önkedves Rózsa, aki a rádió

0: ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és ott ugye van még egy nagyon fontos adósságunk ma reggelre. Először is fel kell köszönhetünk a rózsákat, boldog névnapot kívánunk neki. A rózsa magyar eredetű név, a rosa latin névből származik, és hát a jelentése maga a rózsavirág. Másodszor pedig nagyon sok névnapost neveztek be a hallgatóink a névnapi játékba, és a sok-sok rózsa közül egy valaki itt van már velünk a vonalban. Szia!
1: Halló! Itt vagyok, igen.
0: Boldog névnapot kívánunk neked először is.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Másodszor pedig az a jó hírem van, hogy te lettél ma a Best FM-en a nap névnaposa. Gratulálunk, Isten éltessen téged.
1: Hát igazából a névnap az szerintem nem olyan nagyon nagy ünnep. De azért természetesen nagyon jól esik, és köszönöm szépen.
0: Jó, akkor megnyugodtam, hogy azért elfogadott tőlünk az ajándékot és a köszöntést. Hát akkor ebben az esetben a melancs cukrászda szeretne téged, és még valakit vendégül látni. Gratulálunk, menjetek is.
1: A párommal mindenképpen fel fogjuk használni.
0: Szuper, akkor jó helyre került a gyermény. Boldog névnapot neked még egyszer, és jó ünneplést.
1: Köszönöm nektek.
0: És akkor mi pedig minden névnapos tiszteletére itt vagyunk egy újabb csokor jó zenével. Jó, most például Ronan Keating és a When You Say Nothing At All.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák. 61 méter magasból mentettek ki egy sérült nőt a debreceni nagy templomból. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák, a tanévkezdésre pedig az épületeket is felkészítették a városban. A nyári szünetben 38 a debreceni tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben végeztek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat. Ezt az időszakot olyan feladatokra használták ki, amelyeket tanítás mellett nehezebb lett volna elvégezni. Kisebb javítások és nagyobb felújítások egyaránt zajlottak, hogy szeptemberre rendezett és megfelelően előkészített környezet várja a diákokat és a pedagógusokat. A debreceni tankerületi központ intézményeiben idén több mint 19 ezer diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet. Nem mindennapi mentésben vettek részt a debreceni mentők a napokban. Egy végtag sérült nőhöz riasztották őket a református nagy templom magas tornyába. A nehezen megközelíthető helyszínen a mentők ellátták a sérültet, fájdalmát gyógyszerrel csillapították, majd teljes teströgzítést alkalmaztak. A nőt ezt követően a tűzoltókkal együttműködve speciális mentési technikával hozták le, mintegy 61 méteres magasságból. A sérültet stabil állapotban szállították a kórház baleseti osztályára, közölte az OMS. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők letérkednek, azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.
3: Hey, this is Megan Trainor, and you're listening to my music.
4: A Best

0: az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a Debreceni Farmer Expo-n. Lopott rollerrel bukott le egy hajdúböszörményi férfi Debrecenben. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a Debreceni Farmer Expo-n. Az ország egyik legnagyobb agrár- és élelmiszeripari szakkiállítása és vására nemrég ért véget a Cívisvárosban, amelyen az idei súlyos aszálykár és a mezőgazdaság alkalmazkodása került a középpontba. A szakemberek és a gazdálkodók azt vizsgálták, hogyan lehet a változó klímához igazítani a termelést, és miként őrizhető meg több víz a talajban. Az idei év különös nehéz a gazdálkodóknak. A térségben a kukorica esetében akár 50-60%-os terméskieséssel is számolnak. Napraforgóból pedig az átlagos mennyiség mintegy kétharmada teremhet meg, hangzott el az eseményen. Nem jutott messzire a lopott rollerrel egy hajdúböszörményi férfi. A debreceni nyomozók augusztus 27-én este figyeltek fel rá, miközben a kétkerekűt maga mellett tolta. Igazoltatták, majd a férfi elismerte, hogy nem sokkal korábban egy edzőterem elől lopta el a rollert. A rendőrök lefoglalták a járművet, a férfit pedig előállították és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A roller tulajdonosa időközben jelentkezett, így a kétkerekű hamar visszakerülhetett hozzá. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a férfi más hasonló lopásokkal összefüggésbe hozható-e. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak egy helyen ki is száradtak.
0: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia. Ha kell a plusz energia.

0: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák. 61 méter magasból mentettek ki egy sérült nőt a debreceni nagy templomból. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák, a tanévkezdésre pedig az épületeket is felkészítették a városban. A nyári szünetben 38 a debreceni tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben végeztek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat. Ezt az időszakot olyan feladatokra használták ki, amelyeket tanítás mellett nehezebb lett volna elvégezni. Kisebb javítások és nagyobb felújítások egyaránt zajlottak, hogy szeptemberre rendezett és megfelelően előkészített környezet várja a diákokat és a pedagógusokat. A debreceni tankerületi központ intézményeiben idén több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet. Nem mindennapi mentésben vettek részt a debreceni mentők a napokban. Egy végtag sérült nőhöz riasztották őket a református nagy templom magas tornyába. A nehezen megközelíthető helyszínen a mentők ellátták a sérültet, fájdalmát gyógyszerrel csillapították, majd teljes teströgzítést alkalmaztak. A nőt ezt követően a tűzoltókkal együttműködve speciális mentési technikával hozták le, mintegy 61 méteres magasságból. A sérültet stabil állapotban szállították a kórház baleseti osztályára, közölte az OMS. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
0: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.
1: A hírek után indul! Are you ready? Visszaszámlálás 40-től.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Új belépő az Eurotop 40-ben. A 36.

0: kicsürészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40.
0: A 35.

Phil Collins egy apró hirdetés útján került a Genesisben, aminek először dobosa, majd később frontembere lett. Szólóban is sikeres volt, 7 Grammy-díjat kapott, és több százmillió lemezt adott el pályája során. 1999-ben a Tarzan című rajzfilmhez írott You'll Be My Heart című dala 19 hétig vezette a listákat Amerikában, és megkapta az Oscar-díjat is a legjobb eredeti filmdal kategóriában. A folytatásban egy vesz énekesnő Jem érkezik, akinek dalában hallható majd egy részletet, a Swingle Sisters egy 1963-as Bach feldolgozásából, és talán ennek köszönhetően a dal Jem legsikeresebb kislemezdala lett. Érkezzen tehát 2012-ből a Day Jem-től itt a Best FM-en.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 31.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
6: Egy kontinens.
7: Egy slágerlista.
8: Európa legjobbjai.
7: Európa 40.
8: A 29.

Valaki más. Ágnes Manila dalát, a Valaki mást hallottuk itt az Eurotop 40-ben, akinek pályafutása 98-ban indult, és 2005-ig volt termékenyen jelen a hazai zenei életben. Az Ágnes Manila nével jelzett zenei időszak olyan listavezető slágereket adott az országnak, mint például az Örök nyár, a Most jó, a Bármerre jársz, vagy éppen a Deja vu, amelyeket a mai napig is játszanak a rádiók. A debreceni Tangcsapda már a 90-es években is sztárzenekarnak számított, az igazi mainstream áttörést viszont egy 99-es kislemez, a Mennyország Tourist hozta meg számukra. Szóljon itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben, az Adjon az Ég című daluk.

0: Eurotop 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szia, Kati! Hogy vagy?
4: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
3: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
4: Én már öreg vagyok hozzá.
3: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
4: Tényleg?
3: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
1: Reklámot hallottak.
5: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a Debreceni Farmer Expo-n. Lopott rollerrel bukott le egy hajdúböszörményi férfi Debrecenben. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
5: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a Debreceni Farmer Expo-n. Az ország egyik legnagyobb agrár- és élelmiszeripari szakkiállítása és vására nemrég ért véget a Cívisvárosban, amelyen az idei súlyos aszálykár és a mezőgazdaság alkalmazkodása került a középpontba. A szakemberek és a gazdálkodók azt vizsgálták, hogyan lehet a változó klímához igazítani a termelést, és miként őrizhető meg több víz a talajban. Az idei év különös nehéz a gazdálkodóknak. A térségben a kukorica esetében akár 50-60%-os terméskieséssel is számolnak. Napraforgóból pedig az átlagos mennyiség mintegy kétharmada teremhet meg, hangzott el az eseményen. Nem jutott messzire a lopott rollerrel egy hajdúböszörményi férfi. A debreceni nyomozók augusztus 27-én este figyeltek fel rá, miközben a két kerekűt maga mellett tolta. Igazoltatták, majd a férfi elismerte, hogy nem sokkal korábban egy edzőterem elől lopta el a rollert. A rendőrök lefoglalták a járművet, a férfit pedig előállították és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A roller tulajdonosa időközben jelentkezett, így a két kerekű hamar visszakerülhetett hozzá. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a férfi más hasonló lopásokkal összefüggésbe hozható-e. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
6: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhat, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak helyen ki is száradtak.
5: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
7: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
2: Eurotop 40. A 28.

Cyndi Lauper, imént hallod el a Time After Time-ot 2000-ben a Rolling Stone magazin és az MTV beválasztotta minden idők 100 legjobb popdala közé. A kétszeres Grammy-díjas amerikai énekesnő, melegjogi aktivista, azon kevés előadó művészek egyike, akiknek Grammy, Emmy és Tony díja is van. Cyndi Lauper legnagyobb sikereit a 80-as években érte el. A könnyű zene történetében ő volt az első olyan előadó, akinek egy nagy lemezéről kislemez formájában 4 dal is felkerült az amerikai slágerlisták első 5 helyére. Ezt a rekordját azóta sem döntötte meg egyetlen női előadó sem. A népszerű amerikai zenekar a Red Hot Chili Peppers az évtizedek során számos alkalommal bebizonyította, hogy a rock és a funk elemei nagyon is jól megférnek egymás mellett. A most következő Other Side egy nagyon komoly dal lett, amely a banda régi gitárosáról, Hélas Szlovákról szól, aki heroin túladagolásban halt meg 1988-ban. A videóklipet egy régi fekete-fehér német horrorfilm iklette, a dal pedig már is meghallgatjuk itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 19.

0: valami Amerika!
1: 2002. januárjában Herendi Gábor filmrendező felkérte a Bombon zenekart, hogy írjanak főcímdalt a Valami Amerika című filméhez, akik az azonos című albumért meg is kapják a harmadik aranylemezüket. Emlékezetes volt például a Kútfejek, illetve a Bakerman című filmhez írt számuk is. A folytatásban is maradunk a filmzenéknél, méghozzá az Egy szoknya, egy nadrág című film betétdala érkezik, amelynek eredetie az 1943-ban Latabár Kálmán főszereplésével készült film, amelynek remékjében olyan hazai közönségkedvencek játszottak, mint például Rudolf Péter, Bajor Imre, Kern András, vagy éppen Oroszlán Szonya, akinek a Back to Black-es Bebével közös dala, a Micsoda nő ez a férfi, a hazai rádiók egyik legtöbbet játszott most.

0: Eurotop 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Bulizni várjuk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
5: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
6: Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
7: Akár 5 millió forintos bírság is járhat a parlagfű miatt. Életmentő pont lett a debreceni Ady Endre gimnázium. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Debrecenben is egyre több helyen virágzik a parlagfű, főként az elhanyagolt gazos területeken. A Nébih friss adatai szerint Hajdúbiharban is találtak már virágzó példányokat, országosan pedig a növények 80-100%-a már virágzásra kész állapotban van. A parlagfű írtása kötelező, és aki nem védekezik ellene, akár 5 millió forintos növényvédelmi bírságot is kaphat. A növény főként utak mentén, árok, partokon, elhanyagolt telkeken és nem művelt területeken jelenik meg. Debrecenben, Alsó Józsán például a környéken élők egy MÁV terület kaszálását is kérték a napokban, a magas gaz és a parlagfű miatt. A fertőzött területeket bárki bejelentheti a Nébih parlagfű bejelentő rendszerén keresztül. Újabb debreceni iskola csatlakozott az életmentő pontokhoz, hivatalosan is azzá nyilvánították a debreceni Ady Endre gimnáziumot. Az intézményben már korábban is nagy hangsúlyt fektettek az életmentés oktatására. 2022-ben például az országos mentőszolgálat szakemberei mutatták meg a diákoknak az újraélesztés és a defibrillátor használatának alapjait. Az életmentő pont címmel most tovább erősödik az iskola felkészültsége arra az esetre, ha valaki akinek azonnali segítségre lenne szüksége, mutat rá a HAON. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját kérdeztük.
9: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végig hallgatni, végignézni az 5 fő témában a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
7: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
10: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéig. Eurotop 40. A 16.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40. A 13.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 11.

az amerikai énekesnő Pink sok-sok év együttjárás után hozzáment a motocross versenyző Kerry Harthoz, akivel végül a sok szakítás után mégiscsak sikerült megmenteni a házasságát. Az időközben elválások azonban megiklették az énekesnőt Pinket, erről szólt az imént hallott Blow Me című dala is. A Blondie nevű rock együttes házatájára érkezünk a következő percekben. Az együttes egyik leghíresebb és legsikeresebb dalát, a Heart of Glass-t eredetileg 1975-ben vették fel, sokkal lassabb stílusban, reggae és blues árnyalatokkal, majd 1978-ban újra felvették, inkább rock-orientált hangzással, és rögtön listavezető lett Angliában és Amerikában is. Hallgassuk meg tehát együtt Blondie Heart of Glass című dalát itt a Best FM-en, amely elhangzott az Éjszaka Urai című thriller egy jelenetében is.

0: Táncolj még!
1: 4 arany, 2 platina és 1 gyémánt lemezre büszkélkedhető hip-hop boy zenét Magyarország egykori kedvencei között. A fiúk előbb halott Ma éjjel táncolnék című sikere pedig a My Fair Lady Musical híres Betty dalának feldolgozásaként született. A TNT egykori frontembere Dobrádi Ákos nemrég egy interjúban elárulta, hogy két része volt a zenekar időszakának. Az első korszak 96-tól 2005-ig tartott, majd 5-6 év szünet után 2011-ben egy teltházas aréna koncert erejéig álltak össze újra, és ünnepeltek a rajongókkal együtt. Dobrádi Ákos az Eurotop 40-ben viszont most egyedül érkezik a Fekete Gyémánt című dalával.

0: jobban pörögjön a munkaidő, jöjjön egy újabb best of listás.
1: Eurotop 40.
2: A negyedik.

0: Eurotop 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
7: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák. 61 méter magasból mentettek ki egy sérült nőt a debreceni nagy templomból. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
7: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák, a tanévkezdésre pedig az épületeket is felkészítették a városban. A nyári szünetben 38 a debreceni tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben végeztek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat. Ezt az időszakot olyan feladatokra használták ki, amelyeket tanítás mellett nehezebb lett volna elvégezni. Kisebb javítások és nagyobb felújítások egyaránt zajlottak, hogy szeptemberre rendezett és megfelelően előkészített környezet várja a diákokat és a pedagógusokat. A debreceni tankerületi központ intézményeiben idén több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet. Nem mindennapi mentésben vettek részt a debreceni mentők a napokban. Egy végtag sérült nőhöz riasztották őket a református nagy templom magas tornyába. A nehezen megközelíthető helyszínen a mentők ellátták a sérültet, fájdalmát gyógyszerrel csillapították, majd teljes teströgzítést alkalmaztak. A nőt ezt követően a tűzoltókkal együttműködve speciális mentési technikával hozták le, mintegy 61 méteres magasságból. A sérültet stabil állapotban szállították a kórház baleseti osztályára, közölte az OMS. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
9: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
7: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.

0: Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: 10. ezen a héten Bibi Rexha, Ez a New Religion. 9. lett egy török klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe. 8. lett Olivia Dean újdonsága. 7. ezen a héten a nyár egyik slágere az Önádör nevű holland elektronikus zenészpárostól, a Talk to You. 6. a dal, ami a klubokban most a legnagyobbat szól, You Girl és a Move into the Sun. 5. a Tame Impala együttes és Jenny remixében a Dracula. A 4. helyen egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self-Aware. 3. ezen a héten Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missing No It All. 2. lett Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
0: 40. Eheti lista vezetője.
3: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
4: Shakira és a VB hivatalos dala a

0: Kis rutinás. Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Rózsa nevű hallgatóinkat! A Rózsa latin eredetű női név. Legismertebb tulajdonosa Péter Rózsa, a 20. századi matematika nagy alakja, a másik pedig önkedves Rózsa, aki a rádió.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bulizni várjuk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
3: A Margittai termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
2: A sztár fellépők között ott van Rózsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
3: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a debreceni Farmer Expón. Lopott rollerrel bukott le egy hajdúböszörményi férfi Debrecenben. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a debreceni Farmer Expón. Az ország egyik legnagyobb agrár- és élelmiszeripari szakkiállítása és vására nemrég ért véget a Cívisvárosban, amelyen az idei súlyos aszálykár és a mezőgazdaság alkalmazkodása került a középpontba. A szakemberek és a gazdálkodók azt vizsgálták, hogyan lehet a változó klímához igazítani a termelést, és miként őrizhető meg több víz a talajban. Az idei év különös nehéz a gazdálkodóknak. A térségben a kukorica esetében akár 50-60%-os termés kieséssel is számolnak, napraforgóból pedig az átlagos mennyiség mintegy kétharmada teremhet meg, hangzott el az eseményen. Nem jutott messzire a lopott rollerrel egy hajdúböszörményi férfi. A debreceni nyomozók augusztus 27-én este figyeltek fel rá, miközben a kétkerekűt maga mellett tolta. Igazoltatták, majd a férfi elismerte, hogy nem sokkal korábban egy edzőterem elől lopta el a rollert. A rendőrök lefoglalták a járművet, a férfit pedig előállították és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A roller tulajdonosa időközben jelentkezett, így a kétkerekű hamar visszakerülhetett hozzá. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a férfi más hasonló lopásokkal összefüggésbe hozható-e. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztal, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak egyszerűen ki is száradtak.
1: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Akár 5 millió forintos bírság is járhat a parlagfű miatt. Életmentő pont lett a debreceni Ady Endre gimnázium. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecenben is egyre több helyen virágzik a parlagfű, főként az elhanyagolt gazos területeken. A Nébih friss adatai szerint Hajdúbiharban is találtak már virágzó példányokat, országosan pedig a növények 80-100%-a már virágzásra kész állapotban van. A parlagfű írtása kötelező, és aki nem védekezik ellene, akár 5 millió forintos növényvédelmi bírságot is kaphat. A növény főként utak mentén, árokpartokon, elhanyagolt telkeken és nem művelt területeken jelenik meg. Debrecenben, Alsó Józsán például a környéken élők egy MÁV terület kaszálását is kérték a napokban, a magas gaz és a parlagfű miatt. A fertőzött területeket bárki bejelentheti a Nébih parlagfű bejelentő rendszerén keresztül. Újabb debreceni iskola csatlakozott az életmentő pontokhoz, hivatalosan is azzá nyilvánították a debreceni Ady Endre gimnáziumot. Az intézményben már korábban is nagy hangsúlyt fektettek az életmentés oktatására. 2022-ben például az országos mentőszolgálat szakemberei mutatták meg a diákoknak az újraélesztés és a defibrillátor használatának alapjait. Az életmentő pont címmel most tovább erősödik az iskola felkészültsége arra az esetre, ha valaki akinek azonnali segítségre lenne szüksége, mutat rá a HAON. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját kérdeztük.
3: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végig hallgatni, végignézni az 5 fő témában a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
2: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

0: a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák. 61 méter magasból mentettek ki egy sérült nőt a debreceni nagy templomból. Kezdődik a gimszarvasok párzási időszaka. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Már csak néhány nap és újra megtelnek élettel az iskolák, a tanévkezdésre pedig az épületeket is felkészítették a városban. A nyári szünetben 38 a debreceni tankerületi központ fenntartásában lévő intézményben végeztek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat. Ezt az időszakot olyan feladatokra használták ki, amelyeket tanítás mellett nehezebb lett volna elvégezni. Kisebb javítások és nagyobb felújítások egyaránt zajlottak, hogy szeptemberre rendezett és megfelelően előkészített környezet várja a diákokat és a pedagógusokat. A debreceni tankerületi központ intézményeiben idén több mint 19 ezer diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet. Nem mindennapi mentésben vettek részt a debreceni mentők a napokban. Egy végtag sérült nőhöz riasztották őket a református nagy templom magas tornyába. A nehezen megközelíthető helyszínen a mentők ellátták a sérültet, fájdalmát gyógyszerrel csillapították, majd teljes teströgzítést alkalmaztak. A nőt ezt követően a tűzoltókkal együttműködve speciális mentési technikával hozták le, mintegy 61 méteres magasságból. A sérültet stabil állapotban szállították a kórház baleseti osztályára, közölte az OMS. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
3: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
2: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a Debreceni Farmer Expo-n. Lopott rollerrel bukott le egy hajdúböszörményi férfi Debrecenben. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Az aszály okozta kihívásokra keresték a választ a Debreceni Farmer Expo-n. Az ország egyik legnagyobb agrár- és élelmiszeripari szakkiállítása és vására nemrég ért véget a Cívisvárosban, amelyen az idei súlyos aszálykár és a mezőgazdaság alkalmazkodása került a középpontba. A szakemberek és a gazdálkodók azt vizsgálták, hogyan lehet a változó klímához igazítani a termelést, és miként őrizhető meg több víz a talajban. Az idei év különös nehéz a gazdálkodóknak. A térségben a kukorica esetében akár 50-60%-os terméskieséssel is számolnak. Napraforgóból pedig az átlagos mennyiség mintegy kétharmada teremhet meg, hangzott el az eseményen. Nem jutott messzire a lopott rollerrel egy hajdúböszörményi férfi. A debreceni nyomozók augusztus 27-én este figyeltek fel rá, miközben a kétkerekűt maga mellett tolta. Igazoltatták, majd a férfi elismerte, hogy nem sokkal korábban egy edzőterem elől lopta el a rollert. A rendőrök lefoglalták a járművet, a férfit pedig előállították és lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A roller tulajdonosa időközben jelentkezett, így a kétkerekű hamar visszakerülhetett hozzá. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a férfi más hasonló lopásokkal összefüggésbe hozható-e. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje, és folyamatos a csökkenés. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
4: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztal, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak betegen ki is száradtak.
3: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

2, 1, olimpia!

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Akár 5 millió forintos bírság is járhat a parlagfű miatt. Életmentő pont lett a debreceni Ady Endre Gimnázium. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben is egyre több helyen virágzik a parlagfű, főként az elhanyagolt gazos területeken. A Nébih friss adatai szerint Hajdúbiharban is találtak már virágzó példányokat, országosan pedig a növények 80-100%-a már virágzásra kész állapotban van. A parlagfű írtása kötelező, és aki nem védekezik ellene, akár 5 millió forintos növényvédelmi bírságot is kaphat. A növény főként utak mentén, árokpartokon, elhanyagolt telkeken és nem művelt területeken jelenik meg. Debrecenben, Alsó Józsán például a környéken élők egy MÁV terület kaszálását is kérték a napokban, a magas gaz és a parlagfű miatt. A fertőzött területeket bárki bejelentheti a Nébih parlagfű bejelentő rendszerén keresztül. Újabb debreceni iskola csatlakozott az életmentő pontokhoz, hivatalosan is azzá nyilvánították a debreceni Ady Endre Gimnáziumot. Az intézményben már korábban is nagy hangsúlyt fektettek az életmentés oktatására. 2022-ben például az országos mentőszolgálat szakemberei mutatták meg a diákoknak az újraélesztés és a defibrillátor használatának alapjait. Az életmentő pont címmel most tovább erősödik az iskola felkészültsége arra az esetre, ha valaki akinek azonnali segítségre lenne szüksége, mutat rá a HAON. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját kérdeztük.
2: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: Továbbra is 30 fok feletti értékeket mérhetünk Debrecenben és a térségben is. Holnap például már akár 34 fok is lehet. Maradt tehát a kánikula, elszórtan viszont akár zivatarok is megjelenhetnek a következő napokban. Éjszaka pedig 16-19 fokig hűlhet le a levegő.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Öregszünk, haver. Egy kis pejhes kuki randizni akar az egyetlen kicsi lányommal. Ki vagy te?
2: Csókolom, én Reggie vagyok.
1: Mit akarsz itt?
2: Meg önért jöttem.
1: Hány éves vagy?
2: 15 vagyok, uram.
1: 30-nak nézel ki, cula? Igazold magad.
2: Nincs nálam igazolvány.
1: Szóval nincs nálad. Falhoz megmotozlak. Játszod a kandúrt, macska Jancsi.
3: Ki ez az ajtóban?
1: Reggie! Randizni akar meg önnel.
4: A neved?
2: Reggie.
4: Mondta a csávó, hogy Reggie vagy. Meg önnel akarsz randizni?
2: Igen,
4: hány
2: uram.
4: Éves vagy?
2: 15.
4: 30-nak nézlek, cula.
1: Ére figyelj, 10 óra 1 perckor legyen itthon a lányom. Ha nem lesz itthon addigra, kocsiba pattanok. Fogtad, kuki?
3: És én is.
5: Ahó, Reggie, ne arra, hogy már itt is vagyunk. Remélem, nem ijesztett rád meg a apukája.